Haknó meg dukkant és szebb bácskannás. Bájsz nekem is deszkamatni, árka ücsúne anbazsán tarzác porő. Jelpa mennor, jerek olyan.